0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változás az orvoskamaránál. Környezetvédelmi szuperhatóság alakul. Új kaffillamos állt forgalomba. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 2023 után ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. A jövőben tehát csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a szervezetnek. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kabinet döntése szerint a törvénymódosítás célja, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, tovább javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. Új környezetvédelmi szuperhatóság alakul január 1-ével. Az országos hatáskörű, önálló főhatóságot több lépcsőben állítják fel, és a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási, valamint erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Ezzel egy időben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértés esetén a kiszabható bírság összegét 5 milliárd forintra emeli a kormány. Többletforrást kap az államtól a Családi Csődvédelmi Szolgálat. Köböl Anita kormányszóvévő ismertette, minden tizedik magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka. Probléma az összes számla és törlesztő részlet időbeni kifizetése. Az átmeneti pénzügyi nehézségekből pedig gyorsan tartós eladósodás, majd akár végrehajtás is lehet. Megosztotta, új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás is indul. A szolgálat november 20-ától biztosítja ezt. Újabb kaffvillamos közlekedik Budapesten. A BKK közleménye szerint a korábban megrendelt 51 darabos modern flotta részeként forgalomba álló új járművel tovább bővül a főváros alacsony padlós szerelvényparkja. Arányuk 40% fölé emelkedik Budapesten. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó keresőszolgálatra hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta Rádióknak Kardos István főigazgató.
2: A Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, jelentős mennyiségű eső nem érkezik. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik, délutára 31 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakban lesz részünk, 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front miatt beborul, és elszórtan előfordulhat futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Sok felé viharos széllökés valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 내게
1: Best FM. Best FM. Ο Λέγιο Ψενίκ. Ο Λέγιο Ψενίκ.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Leállások jönnek a kormányablakokban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható. Házsbodobások jelentek meg Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: Több Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányablakban is átmenetileg szünetel majd az ügyfélfogadás szeptemberben technikai és karbantartási munkák miatt, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon mindhárom ügyfélszolgálat érintett, de eltérő időpontokban. A Kossuth téri kormányablak szeptember 7-től 9-ig, az Ady Endre úti 14-től 16-ig, a Széchenyi körúti pedig 21-től 25-ig lesz zárva. A megyében több más település kormányablakában is lesznek hasonló átmeneti leállások szeptember folyamán. Ügyintézés előtt érdemes ellenőrizni, hogy az érintett kormányablakban hogyan alakul a nyitvatartás. A Jász és Kun hagyományok megújításáról tartanak szakmai napot szeptember 11-én pénteken a Szolnoki Vármegyeházán, közölte a megyei önkormányzat. Az Értékes Jász Kunság című rendezvényen arról lesz szó, hogyan lehet a régi motívumokat és kézműves hagyományokat mai tárgyakon is használni. Bemutatják többek között a szűcs hímzések jellegzetes mintáit és azt is, hogyan változott ezek használata az idők során. A programon Jász és Kun motívumokkal dolgozó tervezők is bemutatják munkáikat. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az Erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
3: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét este. A Szép Juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp teste ebben az esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: A programsorozat szeptember 5-én az Erdők nappalával folytatódik. Országszerte vezetett családi túrákkal várják az érdeklődőket. A Szerelmes Shakespeare című romantikus komédia lesz a Szolnoki Szigligeti Színház évadának első bemutatója szeptember 25-én, közölte a teátrum. A darab a fiatal William Shakespeare történetét meséli el, aki alkotói válsággal küzd és nem talál ihletet az íráshoz. Egy váratlan szerelem azonban mindent megváltoztat, és végül ebből születik meg új műve. A történet az alkotást és a szerelmet állítja a középpontba, miközben Shakespeare életének és műveinek világából ismerít. Szokatlan bogárkolónia jelent meg egy fa törzsén Szolnok belvárosában, tudta meg a szoljon.hu. A házsbodobácsok több évtizede jelen vannak Magyarországon, és főként ősztől tavaszig lehet találkozni velük. Ilyenkor gyakran nagy csoportokban gyűlnek össze, elsősorban hársfák törzsén és vastagabb ágain, de más fafajokon is előfordulhatnak. Növényi nedvekkel táplálkoznak, így gyengíthetik a fákat. Magyarországon azonban eddig nem figyeltek meg jelentős károkat miattuk. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét.
4: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Nők háza néven egészségmegőrző program indul Szolnokon és 6 környező településen, számolt be a szoljon.hu. A kezdeményezés elsősorban a nőknek, az időseknek és a fogyatékossággal élőknek szól. A betegségek megelőzésére, valamint a testi és lelki egészség megőrzésére helyezi a hangsúlyt a kezdeményezés. Szolnok mellett Kőtelek, Nagykörű, Besenyszög, Százberek, Rákóczi falva és Rákóczi Újfalu kapcsolódik be a programba. A csaknem 194 millió forintos támogatásból megvalósuló projekt 2029 áprilisáig tart. Mintegy 3 hektáron égett a nádas a Cibakházi Hold Tisza partján, a tájvédelmi körzet területén, írja a szoljon.hu. A lángok helyenként 10-12 méter magasra csaptak fel, az oltást pedig az ingoványos talaj és a több méter magas, sűrű növényzet is nehezítette. A tűz megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, munkájukat helyi polgárőrök, halőrök, önkormányzati dolgozók és környékbeliek is segítették. A lángokat végül sikerült megfékezni. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek, a futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
5: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vizer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek. Éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 118 nappal szilveszter előtt. Jó reggelt kívánok! 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Szeptember 4-e van, a Rozáliák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak egyaránt. Péntek van, ez az egyik jó hír, a másik pedig, hogy sok jó zene szól a hír összefoglaló után. Nem sokára Robbie Williams jön a No Regrets-szel, hallgatunk Destiny's Child-ot, az órát pedig Lenny Kravitz indítja.
0: Best FM, a

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 4-én a Taekwondo világnapján. Azért a mai nap, mert 94. szeptember 4-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalosan is felvette a Taekwondót a hivatalos olimpiai programba. A sport lényege egyrészt a nevében, másrészt a szellemiségében rejlik. A szó jelentése, koreai kifejezés, három szóból áll. T, rugás, ugrás, lábbal való küzdés. Kwan, ököl, ütés, kézzel való küzdés. És Do, út, művészet, szellemi ösvény. Szabad fordításban a lábbal és kézzel küzdés művészete. A sportot az öt legfőbb morális alapelv határozza meg. Udvariasság, becsületesség, kitartás, önuralom és alázatosság. Ha ez mind megvan, nagyobb eséllyel élünk túl egy ellenünk intézett támadást, mintha nem tudnánk taekwondozni. Jönnek a túlélők az éterben is. Survivor a Destiny's Child folytatja.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A délelőtt felhősebb, fátyol felhősebb, gomoly felhősebb lesz. Délután egyre több felé süt ki a nap, 27-33 fok valószínű. Részletek és a hétvége időjárása mindjárt, rögtön fél hét, jó reggelt, az IIO-val folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A keresőszolgálatára hívja fel a figyelmet a Magyar Vörös Kereszt. Leállások jönnek a kormányablakokban. Jász és kun motivumok mai formában. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: Több Jász Nagykun Szolnok megyei kormányablakban is átmenetileg szünetel majd az ügyfélfogadás szeptemberben technikai és karbantartási munkák miatt, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon mindhárom ügyfélszolgálat érintett, de eltérő időpontokban. A Kossuth téri kormányablak szeptember 7-től 9-ig, az Ady Endre úti 14-től 16-ig, a Széchenyi körúti pedig 21-től 25-ig lesz zárva. A megyében több más település kormányablakában is lesznek hasonló átmeneti leállások szeptember folyamán. A Jász és Kun hagyományok megújításáról tartanak szakmai napot szeptember 11-én, pénteken a Szolnoki Vármegyeházán, közölte a megyei önkormányzat. Az Értékes Jász Kunság című rendezvényen arról lesz szó, hogyan lehet a régi motívumokat és kézműves hagyományokat mai tárgyakon is használni. Bemutatják többek között a szűcshímzések jellegzetes mintáit és azt is, hogyan változott ezek használata az idők során. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek, éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó hír, péntek van, és további jó hír, hogy még mindig nyárias az idő. 27-33 fokot mérhetünk ma. A nap első felében fátyol és gomoly felhősebb lesz az ég, délután egyre több felé süt ki a nap. Lényeges csapadék sajnos továbbra sem várható, és hétvégén is hasonló időnk lesz. Rihanna és a Pondori Play folytatja a péntek reggelt. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha dugó baleset van valahol, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Még a mai nap és vége is az új tanév első hetének, persze ez olyan csonka hét volt, mert hogy kedden kezdődött. A lájtosabb hét után csillezünk majd a következő óra elején Mojóval. És itt lesz Szabi Est is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Első alkalommal rendezik meg az erdők éjszakáját. A szerelmes Shakespeare-rel indul az évad. Házsbodobások jelentek meg Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét este. A szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: A programsorozat szeptember 5-én az Erdők nappalával folytatódik. Országszerte vezetett családi túrákkal várják az érdeklődőket. A szerelmes Shakespeare című romantikus komédia lesz a Szolnoki Szigligeti Színház évadának első bemutatója szeptember 25-én, közölte a teátrum. A darab a fiatal William Shakespeare történetét meséli el, aki alkotói válsággal küzd és nem talál ihletet az íráshoz. Egy váratlan szerelem azonban mindent megváltoztat, és végül ebből születik meg új műve. A történet az alkotást és a szerelmet állítja a középpontba, miközben Shakespeare életének és műveinek világából ismerít. Szokatlan bogárkolónia jelent meg egy fa törzsén Szolnok belvárosában, tudta meg a szoljon.hu. A házsbodobácsok több évtizede jelen vannak Magyarországon, és főként ősztől tavaszig lehet találkozni velük. Ilyenkor gyakran nagy csoportokban gyűlnek össze, elsősorban házsfák törzsén és vastagabb ágain, de más fafajokon is előfordulhatnak. Növényi nedvekkel táplálkoznak, így gyengíthetik a fákat. Magyarországon azonban eddig nem figyeltek meg jelentős károkat miattuk. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek. Éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, szeptember 4 péntek. Sok boldogságot, kedves Rozáliák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hamarosan az a Shania Twain énekel, akinek az életéről film készül, de még ebben a fél órában jön a Wigfield és Nelly Furtado is, de csak is Mojoék slágere után a francia dúval és a Chilinnel indul az óra.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 4-e van az a nap, amelyen 44 spanyol telepes 1781-ben El Pueblo de la Reina de Los Angeles néven telepet létesített Kaliforniában, amely mára a film és zenei világ megkerülhetetlen fővárosává nőtte ki magát. Egyébként Los Angeles néven az Amerikai Egyesült Államok második legnépesebb városáról van szó. Nelly Furtado jön Timbalanddel. Most a Besten, jó reggelt!
1: Best FM, Best FM, Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A nap első fele fátyol felhősebb lesz, délután egyre több felé süt ki a nap, 27-33 fok valószínű. Részletes időjárás jelentés és további friss infók a hírekben, amelyet a Fét lesz ikonikus dala az Insomnia követ majd. Jó reggel! I can't get no sleep.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Okay, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható. Indul a Nők Háza program. 3 hektáron égett a nádas Cibakházán. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak, de az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Nők Háza néven egészségmegőrző program indul Szolnokon és 6 környező településen, számolt be a szoljon.hu. A kezdeményezés elsősorban a nőknek, az időseknek és a fogyatékossággal élőknek szól. A betegségek megelőzésére, valamint a testi és lelki egészség megőrzésére helyezi a hangsúlyt a kezdeményezés. Szolnok mellett Kőtelek, Nagykörű, Besenyszög, Százberek, Rákóczi falva és Rákóczi újfalu kapcsolódik be a programba. Mintegy 3 hektáron égett a nádas a Cibakházi Hold Tisza partján, a tájvédelmi körzet területén, írja a szoljon.hu. A lángok helyenként 10-12 méter magasra csaptak fel, az oltást pedig az ingoványos talaj és a több méter magas, sűrű növényzet is nehezítette. A tűz megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, munkájukat helyi polgárőrök, halőrök, önkormányzati dolgozók és környékbeliek is segítették. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek. Éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Én pénteken Rozália napja van, a névnaposoknak és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 189 éve ezen a napon mutatta be Samuel Morse távíróját a New York-i egyetemen. 1960-ban a mai napon született Damon Wayans, amerikai színész, komikus, rendező, olyan filmek sztárja, mint az Utolsó cserkész, a Dűlali, a Kőagy őrnagy vagy a Halálos fegyver. 1974-ben ezen a napon született Kermit Bakker, a Pussycat Dolls tagja. 1975. szeptember 4 megszületett Mark Ronson, Oscar, Golden Globe és Grammy díjas producer, olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Christina Aguilera, Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus vagy Bruno Mars. Utóbbival közös dala az Uptown Funk 2014-ben 14 hetet töltött az amerikai slágerlista élén. 81-es születésű díva Beyoncé zárja a Grammy-díjas amerikai énekesnő a Destiny's Child lánytrió egykori tagja, minden idők egyik legsikeresebb női előadója, aki szóló karrierje során több mint 100 millió albumot adott el, és ő tartja a rekordot a Grammy szobrok tekintetében is. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Péntek reggel van, úgyhogy ennek megfelelő a forgalom képe is. Egészen jól lehet haladni mindenhol, de azért vannak kivételek. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán a kiépített terelésben két autó ütközött 2-3 kilométeres torlódást okozva. Jó utat, jó reggelt, rögtön 8 óra jönnek a friss hírek, utána pedig többek között a Bonfunk MC's. És a jetlag is.
2: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja róla.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt. Leállások jönnek a kormányablakokban, jelsz és kun motivumok mai formában. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vöröskereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, ha mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
1: Több Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányablakban is átmenetileg szünetel majd az ügyfélfogadás szeptemberben technikai és karbantartási munkák miatt, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon mindhárom ügyfélszolgálat érintett, de eltérő időpontokban. A Kossuth téri kormányablak szeptember 7-től 9-ig, az Ady Endre úti 14-től 16-ig, a Széchenyi körúti pedig 21-től 25-ig lesz zárva. A megyében több más település kormányablakában is lesznek hasonló átmeneti leállások szeptember folyamán. A Jász és Kun hagyományok megújításáról tartanak szakmai napot szeptember 11-én, pénteken a Szolnoki Vármegyeházán, közölte a megyei önkormányzat. Az Értékes Jász Kunság című rendezvényen arról lesz szó, hogyan lehet a régi motívumokat és kézműves hagyományokat mai tárgyakon is használni. Bemutatják többek között a szűcshímzések jellegzetes mintáit és azt is, hogyan változott ezek használata az idők során. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek, éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen.
4: Most azaz 5 perccel 8 után szeptember 4-én pénteken 2026 az évszám. Még 4 hónap, és ez az év is elrepült. Ami viszont örök, hogy a szeptember 4-e, az bizony a Rozáliák névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a Buti Love Kert.

0: Best FM-a a legjobb zenék. Friss közlekedési infók egyrészt Ádámtól, aki a 0620 5555 155-öt használta és Viber üzenetet küldött. M5 Röszke felé, Hétegyházi pihenőnél kamion és autó kocka külsőben figyeljetek. Köszönjük szépen! Illetve az M3-ason Vásárosnamény felé az 50-es kilométernél lerobbant valaki az átterelt belső sávon, így a terelés kezdeténél, tehát a 47-es kilométernél érdemes a külső sávot választani. Jó utat, jó reggelt a Best FM-mel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Marad a nyárias meleg, széllel, délelőtt felhősebb, délután naposabb időnk lesz, 30 fok körül. Alakul a maximum részletek és a folytatás a hétvége időjárása. A hírek végén aztán az OMC dalát, a How Bizarre-t indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Első alkalommal rendezik meg az erdők éjszakáját. A szerelmes Shakespeare-rel indul az évad. Házsbodobások jelentek meg Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét este. A szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: A programsorozat szeptember 5-én az erdők nappalával folytatódik. Országszerte vezetett családi túrákkal várják az érdeklődőket. A szerelmes Shakespeare című romantikus komédia lesz a Szolnoki Szigligeti Színház évadának első bemutatója szeptember 25-én, közölte a teátrum. A darab a fiatal William Shakespeare történetét meséli el, aki alkotói válsággal küzd és nem talál ihletet az íráshoz. Egy váratlan szerelem azonban mindent megváltoztat, és végül ebből születik meg új műve. A történet az alkotást és a szerelmet állítja a középpontba, miközben Shakespeare életének és műveinek világából ismerít. Szokatlan bogárkolónia jelent meg egy fa törzsén Szolnok belvárosában, tudta meg a szoljon.hu. A házsbodobácsok több évtizede jelen vannak Magyarországon, és főként ősztől tavaszig lehet találkozni velük. Ilyenkor gyakran nagy csoportokban gyűlnek össze, elsősorban házsfák törzsén és vastagabb ágain, de más fafajokon is előfordulhatnak. Növényi nedvekkel táplálkoznak, így gyengíthetik a fákat. Magyarországon azonban eddig nem figyeltek meg jelentős károkat miattuk. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek. Éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM, a legjobb zenék. Meleg, kicsit szeles idővel búcsúzik a munkahét. Szeptember 4-én pénteken 28-33 fok között alakul a maximum, a délelőtt kicsit felhősebb, a délután naposabb időt tartogat, és az élénk szél jelzi a holnapi hidegfront érkezését. Felhősebb napunk lesz, esetleg zápor, zivatar is benne van a pakliban, hát nagyon jó lenne már, tényleg egy ilyen kiadósabb eső mindenhol. 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a melegebb idő. A hétvége két napja közül pedig a vasárnap lesz kellemesebb, akkor csak kevés komoly felhő lesz az égen. Sok napsütés, 24-30 fok és száraz idő várható. Ha valakinek az a beceneve, hogy a hang, akkor az nem véletlen. Whitney Houston kapta ezt, őt halljuk, I'm Every Woman, a Besten, jó reggelt!

a szép sztori. Gyönyörű lány, a fej és volt kocsi, az emlék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A nap zenei híre, amely főleg a magyarországi James Blunt rajongóknak jó hír, hogy a brit zenész új albummal és nagyszabású európai turnéval tér vissza, ráadásul hozzánk is eljön, méghozzá jövő március 9-én az MVM Domban lép színpadra, és visszatérnek a hírek után az ezredforduló legnagyobb slágerei is. Itt lesz majd Inika Muzi, és a Tankcsapda is. Álmomban Pesten megjelent Isten. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható. Indul a Nők Háza program. 3 hektáron égett a nádas Cibakházán. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Nők Háza néven egészségmegőrző program indul Szolnokon és 6 környező településen, számolt be a szoljon.hu. A kezdeményezés elsősorban a nőknek, az időseknek és a fogyatékossággal élőknek szól. A betegségek megelőzésére, valamint a testi és lelki egészség megőrzésére helyezi a hangsúlyt a kezdeményezés. Szolnok mellett Kőtelek, Nagykörű, Besenyszög, Százberek, Rákóczi falva és Rákóczi Újfalu kapcsolódik be a programba. Mintegy 3 hektáron égett a nádas a Cibakházi Hold Tisza partján, a tájvédelmi körzet területén, írja a szoljon.hu. A lángok helyenként 10-12 méter magasra csaptak fel, az oltást pedig az ingoványos talaj és a több méter magas, sűrű növényzet is nehezítette. A tűz megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, munkájukat helyi polgárőrök, halőrök, önkormányzati dolgozók és környékbeliek is segítették. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek. Éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az első Eminemtől és Dido-tól Eminem pedig ünnepel, hiszen két dala is, a Lose Yourself, illetve a Without Me átlépte a történelmi 3 milliárdos stream határt a Spotify-on, de szorosan a nyomukban van a most érkező Stan is, amely 1,5 milliárdnál tart. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Sok boldogságot a Rozáliáknak és a szülinaposoknak. 5 perc elmúlt 9. Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Az a csodálatos helyzet, hogy nem kell dugóról, balesetről beszámolnom. Az szokásos, az M1-es itt-ott egy kicsit lassabb a felújítás miatt, de pénteki a forgalom képe. Jó utat, ha mégis lenne dugó baleset, várom az infót 0620 55 55 155. Soul Searcher, Can't Get Enough. Ez a folytatása Besten.

Best FM a legjobb zenék. Gwen Stefani és a No Doubt folytatja, akik túl vannak 18 teltházas Las Vegas-i koncerten. Mindegyiket az óriási gömb alakú Sphere rendezvénytérben adták. Vicces, hogy az út túloldalán pedig közben Blake Shelton buli volt egy másik kaszinó színház termében. Szóval amikor a Hey Baby című dal jött a Sphere-ben, akkor igazából a férjúrának szólt át az út túloldalára Gwen Stefani. Hey baby, mikor végzel, nekünk már csak két dal?

Debrecen után Írország. Best FM a legjobb zenék, és egy picit Baja és Bátaszék is, mert hogy az 51-es főúton három autó koccant Baja és Bátaszék között, a 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Óvatosan, jó utat hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ez a Breathless a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lesznek majd gyönyörű lányok. És színész, zenész fiúk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt. Leállások jönnek a kormányablakokban, jelsz és kun motivumok mai formában. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vöröskereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
1: Több jász nagykun Szolnok megyei kormányablakban is átmenetileg szünetel majd az ügyfélfogadás szeptemberben technikai és karbantartási munkák miatt, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon mindhárom ügyfélszolgálat érintett, de eltérő időpontokban. A Kossuth téri kormányablak szeptember 7-től 9-éig, az Ady Endre úti 14-től 16-áig, a Széchenyi körúti pedig 21-től 25-éig lesz zárva. A megyében több más település kormányablakában is lesznek hasonló átmeneti leállások szeptember folyamán. A jász és kun hagyományok megújításáról tartanak szakmai napot szeptember 11-én pénteken a Szolnoki Vármegyeházán, közölte a megyei önkormányzat. Az Értékes Jászkunság című rendezvényen arról lesz szó, hogyan lehet a régi motívumokat és kézműves hagyományokat mai tárgyakon is használni. Bemutatják többek között a szűcs hímzések jellegzetes mintáit és azt is, hogyan változott ezek használata az idők során. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek. Éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként Király Viktortól, akinek pályafutását nemrég nem kisebb nevek egyengedték, mint az előző órában hallott Gwen Stefani, vagy épp Pharrell Williams az amerikai The Voice-ban is megmérettette magát, és nemrég bevallotta Viktor, hogy 11 év kellett, hogy rájöjjön, hogy igaza volt Gwennek és Pharrellnek, hogy neki igazából szólzenét kéne énekelnie. A szólót halljuk most tőle, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt, egy út.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Jöjjön egy kis svéd pop hip-hop a 90-es évek elejéről, a Stakabútól. Legnagyobb slágerük, a Here We Go óriási rotációt kapott az MTV-n is annó, olyannyira, hogy a kultikus Beavis and Butthead animációs sorozat egyik epizódjában is felbukkant. A poén az volt, hogy a karakterek tévesen azt hitték, hogy a dalt az Ace of Base játsza, és azon vitatkoztak közben, hogy a svéd pop zenekarok gázok-e.
1: Swedish bands are sucks.
0: Yeah.

jól mérszül a baj, még több bajt. Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek az M2-esen Budapest felé, aszfaltoznak a 39-es és a 38-as kilométer között. A Vác-Alsóváros-Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik, a kialakult torlódás már több mint 2 kilométeres. 3 autó koccant korábban az 55-ös főúton, Baja és Bátaszék között a 108-as kilométernél, félpályán halad a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szeptember van, és borongósabb az idő legalábbis itt Budapesten. Kezdjen őszi hangulatom lenni, úgyhogy jöjjön egy kis nyár a következő órában. Gágyó, Bessame Mucho, klasszik nyár, nem a túl meleg, a hőkupolás, szóval olyan temperamentumos, mint a 90-es és 2000-es években. És persze jönnek a hazai előadók is, hozom a kompakt diszkót. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, veszélyben a hazai méhállomány, megtréfáltak egy szállásportát a brit fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő januártól 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az intézkedés a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásra is vonatkozik. A 120 ezer forintra emelt nyugdíjminimumot pedig kiterjesztik azokra a 65 éven felüliekre is, akik ilyen ellátást kapnak. A tegnapi kormányzati tájékoztatón egyébként az is elhangzott, hogy további 10 milliárd forintot szánnak a gyermekvédelmi rendszerre, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javító intézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárdot fordítanak. A szociális dolgozók két lépcsőben, októberben és januárban kaphatnak béremelést. Veszélybe sodort a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós a száj. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolát pusztulás várható az országban.
1: Csúszdival lövöldözött egy üzletre egy férfi Pesterzsébeten, közölte a rendőrség. A kilőtt csapágygulyók megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakás ablakát és erkély korlátját is. A nyomozók egy 51 éves férfit gyanúsítanak, akinek otthonában megtalálták a csúszdit és több csapágygulyót. Őrizetbe vették, de nem tett vallomást és tagadta a bűncselekményt. Kiadó apartmanként jelent meg a brit miniszterelnök rezidenciája az egyik legnagyobb szállásfoglaló portálon. A hamis hirdetést egy fogyasztóvédelmi szervezet töltötte fel, hogy próbára tegye az oldal biztonsági rendszerét. A tesztelők egy hétre le is foglalhatták a Downing Street 10-et, a rendszer pedig a fizetést és egy kitalált értékelést is elfogadott. A szervezet szerint a teszt súlyos biztonsági hiányosságokra világított rá, ezért hatósági vizsgálatot indítottak. Ma gyakran változhat fölöttünk a felhőzet, de nyugat felől egyre több helyen szakadozhat, csökkenhet. A legtöbb napsütésre a nyugati tájakon készülhetünk, máshol is legfeljebb néhol csepereghet az eső. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap észak felől újabb felhők érkezhetnek, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb, szelesebb idő jöhet, hétfőn pedig maradhat a napos, nyugodtabb időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Beperli Bécs városát egy fiatal nő, mert neki 50 centet kellett fizetnie egy nyilvános vécért, míg a férfi barátja ingyen használhatta ugyanazt. Hát így jár az ember, hogyha a 50 centről próbál hírt levadászni az interneten, és földob egy nem annyira relevánsot, de hát 50 cent, 50 cent. Az euróverzió után jön az amerikai és a PIMP a besten. 5 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Előrehozott karácsony 3 hét múlva kezdődik az európai Backstreet Boys rajongók nagy ünnepe. A csapat szeptember 25 és október 7 között 10 teltházas koncertet ad a düsseldorfi Merkurspiel arénában. Ez a zenekar egyetlen európai állomása idén, úgyhogy bár elhangzott, hogy teltházas, azért még biztos vagyok benne, hogy valahogyan lehet jegyeket szerezni rá. We've got it going on! Ők folytatják a péntek délelőttöt.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek, terelést bontanak az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán, 2-3 kilométeres emiatt a torlódás. Napközben aszfaltoznak az M2-esen az M0-ás felé, a 46-os kilométernél a félútpályát zárják le, jelzőrös irányításra kell készülni, illetve korábban az 55-ös főúton 3 autó koccant Baja és Bátaszék között a 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És Majoros Ritával a Black Eyed Peas Hey Mama című dalát már ő fogja elindítani. Nagyon jó hétvégét mindenkinek, Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama,
0: get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Élénkült a boltok forgalma júliusban. Kiváló lehet a szőlő, de kevés a termés. Több mint 24 ezeren futnak vasárnap Budapesten. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csak nem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások idehaza, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár is sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a termés kiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. Vádat emeltek egy házaspár ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A Csongrád család vármegyei főügyészség szerint 2011 és 2024 között két kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt kényszerítettek prostitúcióra, és több mint 10 millió forintot vettek el tőlük. A férfi az egyik áldozatot bántalmazta és életveszélyesen megfenyegette. A házaspár emellett több mint 20 éven át nehéz fizikai munkára kényszerített egy idős férfit. Méltatlan körülmények között tartották, és mintegy 20 millió forintnyi nyugdíját is elvették. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
2: Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: Ma még kicsit változékonyan alakulhat az ég, de nyugat felől fokozatosan elfogyhatnak a felhők. Arrafelé több napsütésben bízhatunk, máshol pedig legfőjebb néhol szemerkélhet az eső. Délutára 28 és 33 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton észak felől átmenetileg vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délkeleten viszont még maradhat a nyáriasabb meleg. Vasárnap és hétfőn már többnyire derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Végre péntek, szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt dél, úgyhogy most már hivatalosan is kívánhatok. Jó hétvégét mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsök velem a következő jó néhány órát, és hangolódjunk együtt a hétvégére a Spice Girls-szel, Tiziano Ferroval, vagy éppen a Punani Massive-val, a Black Eyed Peas pedig már nyitja is az órát. Indul a Hey Mama, szép napot!
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Vesztefem a legjobb zenék, szép péntek délutánt mindenkinek a folytatásban is, hát remek slágereket készítettem, hogy igazán hangoljam önöket a hétvégére. Mi lesz a program? Remélem valami jó kis kirándulás, pihengetés, kikapcsolódás, még azért egészen nyárias időnk lesz, úgyhogy akár kinti programokat is lehet tervezni. Egy jó kis bográcsozás a haverokkal, vagy egy jó grillparti, nekem ez valahogy idén kimaradt, valahogy nem tudtuk egyszerűen összeegyeztetni, úgyhogy most így üzenem a barátaimnak, hogy jó lenne akár valamelyik hétvégén még egy ilyesmit csinálni. Na de, a legjobb zenék viszont itt szólnak, akár készülődnek a hétvégére, akár még munkával telik a délután. Jön a Pudani Masszív és az Élvez, de itt lesz Tiziano Ferro és a Perdónóval. Most a Spice Girls-el megyünk tovább, hamarosan közlekedési infók meg napkérdése, de előtte Spice Up Your Life, legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zene.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: és a fejedet, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha újnak látszik, ami maradít, ennek gondolkod.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Péntek délután van, és egészen kellemes hétvégi időnk lesz, úgyhogy elég sokan lesznek ma az M7-es autópályán, ezt már szerintem lehet borítékolni, de én ma is hozom a legfrissebb információkat az utakról, úgyhogy amint megkapom őket, már adom is tovább. Ha pedig önök is látnak valamit, akkor a 0620 55 55 155-re írjanak vagy hívjanak. Az M1-esen Budapest felé szakaszos torlódás van ma is Tata és Biatorvágy között, az M5-ösön is hasonló a helyzet, ott Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán terelést bontanak. A 89-es kilométernél zárva a külső sávit legalább 2 kilométeres a torlódás. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, ha esetleg innen van másik információjuk, vagy tényleg utaznak valahol és gyorsan látnak valamit, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Halott pénz, és az élnünk kellett volna. Jó pár évvel ezelőtt voltam Pécsen egy esküvőn, nem messze a főtértől volt a szertartás, ahol egyébként, mármint hogy magán a főtéren, a Halott pénz az esti koncertjére készülődött, és ment a hangbeállás, és amikor kimondták az igent, akkor pont ez a dal szólalt meg, hogy élnünk kellett volna. Nagyon vicces jelenet volt. Na de a vicc és a jó hangulat a következő órában is adott, hiszen remek dalok sorakoznak. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Sasha és az I Feel Lonely. És jön majd By Alex és a Slepp is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább épülhet a Mohácsi-Duna híd, új életet kaphatnak az elhagyatott iparterületek, elárverezik George Michael ikonikus gitárját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Folytatódhat a Mohácsi-Duna híd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon így 4 sávos helyett 2 sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Számtalan elhagyatott iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőségeket is rejtenek, hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barna mezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt halljuk.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
1: Kizuhant és meghalt egy dolgozó az Országos Mentőszolgálat budapesti székházának 7. emeletéről, értesült az ATV. A mentőszolgálat megerősítette a tragédia hírét és közölte, minden szükséges támogatást megadnak az elhunyt családjának és munkatársainak. A rendőrség a Telex megkeresésére azt írta, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, az eset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálják. Kalapács alá kerül George Michael egyik leghíresebb gitárja. Az énekes ezzel a hangszerrel szerepelt a Face 1987-ben készült videóklipjében. A Guardian szerint az akusztikus gitár több mint 50 millió forintnak megfelelő összegért kelhet el az októberi árverésen. Az aukción további 30 emléktárgyat, köztük arany és platina lemezeket, fotókat és turné dokumentumokat is kínálnak. A gyűjtemény George Michael egykori személyi asszisztensétől származik, aki több mint 20 éven át dolgozott az énekessel. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma gyakran változhat fölöttünk a felhőzet, de nyugat felől egyre több helyen szakadozhat, csökkenhet. A legtöbb napsütésre a nyugati tájakon készülhetünk, máshol is legfeljebb néhol csepereghet az eső. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap észak felől újabb felhők érkezhetnek, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb, szelesebb idő jöhet, hétfőn pedig maradhat a napos, nyugodtabb időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 1 óra után járunk 5 perccel, szép délután mindenkinek. Remélem, hogy felkészültek így ebéd után a legjobb hangulatra. Egy kicsit lelazulunk, iszunk egy délutáni kávét, jöhet a desszert és a Coldplay. Itt lesz az Adventure of a Lifetime. Jön George Michael és a Melody Maker, Mauro Picotto pedig indítja az órát. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Komodo.
0: Best FM,

lesz reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berám.

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a napi kérdéssel. Képzeljük azt, hogy profi sportolók vagyunk. Talán már néhányan el is játszottunk ezzel a gondolattal. Na de most az a lényeg ebben az egészben, hogy mi lenne a bevonuló zenénk. Mondjuk, ha boxolók lennénk, akkor mi az a zene, amire bevonulunk, és amire úgy felkészülünk egy kicsit a meccsre, vagy mi az, amit mondjuk úszóként hallgatunk, miközben odaállunk a rajtkőhöz. Mik azok a zenék, amikre úgy bevonulnánk, ha sportolók lennénk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon és az Instagramon is, jöhetnek a kedvencek, és nyugodtan mellékelni lehet egy kis miértet, mármint hogy a magyarázatokat. Remélem, hogy a ma délutáni zenék is pont ilyenek lesznek, amikre úgy meg tudják nyitni a hétvégét. Például a White Town és a Your Woman, vagy Shaggy és a Hey Sexy Lady. Sasha Dele pedig már itt is van. I Feel Lonely a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Sok helyen dolgoznak ma is az utakon, úgyhogy vigyázzunk rájuk, és vezessünk óvatosan, például az M2-esen, mert több felé is dolgoznak. Budapest felé a 46-os kilométernél félútpályát le is zártak, jelzőrös irányításra kell figyelni, mindkét irányban hosszabb menetidővel kell számolni. Szintén az M2-esen és szintén Budapest felé a 39-es és a 38-as kilométerek között is folyik a munka. A Vác alsóváros Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik, a kialakult torlódás itt legalább 2 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, ha bárkinek információja van, mindenképpen írja meg vagy hívjon, és tényleg vigyázzunk az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

DJ. So listen, what I

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és a Késő Már, ez pedig a következő óra kínálata. Pár perc is jönnek a legfrissebb hírek 2-kor, aztán itt lesz az Outcast és a Do You Move. És jön a jazz meg az is, és a Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt?
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
5: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, demonstrációra készülnek a szociális dolgozók, pióca szállítmányt foglaltak le Röszkén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatéréshez. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális ágazat dolgozói. A szakszervezetek képviselői az MTI-nek azt mondták, üdvözlik a kormány béremelési szándékát, de annak részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók azonnali 25%-os emelést várnak, ezért nem tartják elfogadhatónak, hogy azt két részletben hajtsák végre. A meghirdetett demonstráció előkészítése így folytatódik. Az érdekképviseletek ugyanakkor készek a további tárgyalásokra. Nem mindennapi fogásokat fenn a röszkei határon. Egy török sofőr több mint 3000 piócát próbált engedély nélkül Magyarországra hozni, közölte az adóhatóság. A fokozottan védett márványos orvosi piócákat egy hűtőtáskában élelmiszerek közé rejtve találták meg a pénzügyőrök. Az állatok eszmei értéke meghaladja a 80 millió forintot. A piócákat a szegedi vadasparkba vitték, a sofőr ellen pedig természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tettek. A csemegeszőlő kerül a középpontba Pécsen. Holnap rendezik meg az országos csemegeszőlő kiállítást és versenyt, ahol a hazai fajták mellett a legújabb termesztési technológiákat is bemutatják, mondta el rádiónknak Tesztlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem kutatási igazgatója.
2: Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentésre. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése. Tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
1: A csemegeszőlő egyre népszerűbb, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni a keresletet. Ma még kicsit változékonyan alakulhat az ég, de nyugat felől fokozatosan elfogyhatnak a felhők. Arrafelé több napsütésben bízhatunk, máshol pedig legfeljebb néhol szemerkélhet az eső. Délutára 28 és 33 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton észak felől átmenetileg vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délkeleten viszont még maradhat a nyáriasabb meleg. Vasárnap és hétfőn már többnyire derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legjobb zenék, a legjobb hétvégére hangoló muzsikák itt a Best FM-en. Én Majoros Réta vagyok. Jön mindjárt Justin Timberlake és a Cry Me a River, de itt lesz majd Gloria Estefan is és a Turn a Beat Around. Úgyhogy aki ma még nem tekerte meg a csípőjét, biztos, hogy megfogja. Az Outkast pedig már indítja is az órát. Jön a The Way You Move.
0: Best FM.

0: West FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem dörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza.

mit tehet a sejt? Állatul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul a

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi lenne a bevonuló zenéje, hogyha hivatásos sportoló lenne? Mondjuk játszunk el a gondolattal, például boxoló. Azt írja Laci. Eminem, Lose Yourself. Ha már egyszer bevonulok, akkor legalább mindenki tudja, hogy most jött el az a bizonyos egyetlen lehetőség. De írt Emese is, Survivor, Eye of the Tiger. Tudom, hogy közhely, de ha egyszer profi sportoló lennék, pont az ilyen közhelyeket szeretném maximálisan kihasználni. Queen, Don't Stop Me Now, ezt írta Laci, nem azért, mert én lennék a legjobb, hanem mert szeretném előre jelezni, hogy valószínűleg megállítani nem is fog senki. Imádom ezeket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. De ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat. Közben pedig jön egy olyan dal, amit ha meghallunk, biztos, hogy nem tudunk ülve végighallgatni. Eleve annyit mondok, hogy Gloria Estefan. Szerintem ő már garancia arra, hogy legalább az asztal alatt már a lábunk táncolni fog. És amíg azt is mondom, hogy turn a beat around, akkor táncra fel. Szép napot mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárligetnél korábban egy kamion akadályozta a forgalmat a külső sávon. A 47-es kilométernél úgy tűnik, hogy megszűnt az akadály. A kialakult torlódás viszont legalább 10 kilométeres, úgyhogy, és csak nem Tatáig tart, úgyhogy aki teheti autóval, mindenképp válassza az átterelt sávot a 61-es kilométernél, vagy kerüljön az 1-es főúton. Ezt írták a hallgatóink. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van önöknek kis közlekedési infója, látnak valamit az utakon, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkeznek vele. Utazzunk ma is együtt, könnyítsük meg egymás dolgát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Leállások jönnek a kormányablakokban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható. Házsbodobások jelentek meg Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: Több Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányablakban is átmenetileg szünetel majd az ügyfélfogadás szeptemberben technikai és karbantartási munkák miatt, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon mindhárom ügyfélszolgálat érintett, de eltérő időpontokban. A Kossuth téri kormányablak szeptember 7-től 9-ig, az Ady Endre úti 14-től 16-ig, a Széchenyi körúti pedig 21-től 25-ig lesz zárva. A megyében több más település kormányablakában is lesznek hasonló átmeneti leállások szeptember folyamán. Ügyintézés előtt érdemes ellenőrizni, hogy az érintett kormányablakban hogyan alakul a nyitvatartás. A Jász és Kun hagyományok megújításáról tartanak szakmai napot szeptember 11-én, pénteken a Szolnoki Vármegyeházán, közölte a megyei önkormányzat. Az Értékes Jászkunság című rendezvényen arról lesz szó, hogyan lehet a régi motívumokat és kézműves hagyományokat mai tárgyakon is használni. Bemutatják többek között a szűcshímzések jellegzetes mintáit és azt is, hogyan változott ezek használata az idők során. A programon Jász és Kun motívumokkal dolgozó tervezők is bemutatják munkáikat. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az Erdők Éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
3: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét este. A Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: A programsorozat szeptember 5-én az Erdők Nappalával folytatódik. Országszerte vezetett családi túrákkal várják az érdeklődőket. A Szerelmes Shakespeare című romantikus komédia lesz a Szolnoki Szigligeti Színház évadának első bemutatója szeptember 25-én, közölte a teátrum. A darab a fiatal William Shakespeare történetét meséli el, aki alkotói válsággal küzd és nem talál ihletet az íráshoz. Egy váratlan szerelem azonban mindent megváltoztat, és végül ebből születik meg új műve. A történet az alkotást és a szerelmet állítja a középpontba, miközben Shakespeare életének és műveinek világából ismerít. Szokatlan bogárkolónia jelent meg egy fa törzsén Szolnok belvárosában, tudta meg a szoljon.hu. A házsbodobácsok több évtizede jelen vannak Magyarországon, és főként ősztől tavaszig lehet találkozni velük. Ilyenkor gyakran nagy csoportokban gyűlnek össze, elsősorban hársfák törzsén és vastagabb ágain, de más fafajokon is előfordulhatnak. Növényi nedvekkel táplálkoznak, így gyengíthetik a fákat. Magyarországon azonban eddig nem figyeltek meg jelentős károkat miattuk. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét.
4: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak, de az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Nők háza néven egészségmegőrző program indul Szolnokon és 6 környező településen, számolt be a szoljon.hu. A kezdeményezés elsősorban a nőknek, az időseknek és a fogyatékossággal élőknek szól. A betegségek megelőzésére, valamint a testi és lelki egészség megőrzésére helyezi a hangsúlyt a kezdeményezés. Szolnok mellett Kőtelek, Nagykörű, Besenyszög, Százberek, Rákóczi falva és Rákóczi Újfalu kapcsolódik be a programba. A csaknem 194 millió forintos támogatásból megvalósuló projekt 2029 áprilisáig tart. Mintegy 3 hektáron égett a nádas a Cibakházi Hold Tisza partján, a tájvédelmi körzet területén, írja a szoljon.hu. A lángok helyenként 10-12 méter magasra csaptak fel, az oltást pedig az ingoványos talaj és a több méter magas, sűrű növényzet is nehezítette. A tűz megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, munkájukat helyi polgárőrök, halőrök, önkormányzati dolgozók és környékbeliek is segítették. A lángokat végül sikerült megfékezni. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek, a futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
5: A tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vizer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző. Ez lesz a következő években.
1: Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek. Éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Kellemes péntek délután, a stúdióban már Fodor Attila, Rozáliák boldog névnapot. 1552-ben ezen a napon esett el Szolnokvára, és ma van a nagyszülők világnapja. Crystal Waters, a Simple Red és a Destiny's Child mellett most Néo sikere, elsőként a Sexy Love hallható.
0: 102.4 West FM.

népi megfigyelések alapján, ha a holnapi szombat napos lesz, akkor az ősz is szép napos idővel telhet majd. 102.4 Best FM a legjobb zenék, kezdetben sok napsütés lesz a holnapi napon, aztán észak-észak-nyugat felől érkeznek a felhők és egy hideg front. Általában csapadékmentes lesz az idő, viszont egy-egy futó zápor kialakulhat helyenként, az észak-nyugatira forduló szél pedig erős, helyenként viharos lesz. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul. Vasárnap csak kevés felhő lesz felettünk, többnyire napos idő várható, csapadék nélkül. Az észak-nyugati szél fog majd feltámadni ezen a napon, a hőmérsékletek 26 fok körül alakulnak. Ugyancsak 26 fok várható majd a hétfői napon is, amikor túlnyomóan derült napos időre van kilátás, a szél is mérséklődik, és csapadék sem valószínű majd. Az viszont tuti, hogy Crystal Waters jön, és a 100% Pure Love a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Városnap, Tápió szelén holnap a Népkertben 13 órától 15 órától felép a Vadvirág zenekar, 16.40-től Siel Feri, majd Gitano, este 8-kor kezdődik majd a Kovaszki meg a Vega koncertje. Újszász városnapját is holnap ünneplik, már reggel 9-től térzenével. Délután 5-től látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora. 19 órakor felép Jolly, majd 21 órakor kezdődik az Ocsó Macsó koncertje. Tiszakécskén holnap tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvénytéren. 17 órától ott felép a Spontán Blues Band, 19 órától Hatházi László és a Pardon Brandó, este 9-től pedig Király Viktor. Tajpán koncert holnap Szolnokon, itt a Tiszapart moziban, este 8 órától. Republik, éljenek a dalok, Tóth Zoltán élő nagy koncertje holnap este 7-től látható Turkevén, a Ligetben. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től, itt Szolnokon, a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon szeptember 11-én pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok a Cifra kertben szeptember 11-én pénteken Vastag Csabával, Erősel és Piggy Boy-jal, valamint a Beatmakers-szel. 12-én szombaton fellép Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda Nagy Bogi, 13-án vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán szeptember 12-én szombaton már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka, Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, este 7:30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget szeptember 11-én és 12-én a Tisza Ligetben. Pénteken lesz déltől jótékonysági főzés, délután 6-tól felép a Kékvirág trió, majd a Tehéntánc zenekar látható, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje tekinthető meg. Szombaton lesz kézműves vásár, néptánc és népdalműsor már reggel 9:30-tól. Lesz gyerekkoncert, és fellép majd a Sodrás Népzenei kis együttes. Látható majd Teréki Kata műsora, a Kékvirág trió koncertje, 17:30-tól az Evenflow akusztikus koncertje tekinthető meg. Este 7-től a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar lép színpadra, míg este 9-től magyar és külföldi slágerekkel a C Sharps műsora látható. Gulyás Liget, tehát szeptember 11 és 12-én a Tisza Ligetben. Most a Simple Red és a Sunrise hallható.

0: a képlet.
1: Miért szuk a legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM. Most jövök a fontosabb közlekedési infókkal. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkület van érvényben. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Millér telep után itt Szolnoknál csataszög felé a 32-24-esen útszűkület van útépítés miatt. Albertése és Dánszent Miklós között is útszűkületen kell keresztül hajtani. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet autózni. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületre kell figyelni a 7-es és 10-es kilométerek között. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. A Bátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé kell útépítésre számítani. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton dolgoznak, emiatt ott útszűkület van érvényben. Útszűkületre kell számítani továbbá a 42-es úton Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton kell lassabban haladni. Az M5-ösön a 73-76-os kilométerek között csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között. A 33-as úton az 51-es 58-as kilométerek között felújítási munkára kell számítani. Ugyancsak a 33-ason Debrecennél, a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárásra kell számítani. Útszűkület mellett lehet autózni az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között. Útszűkület van továbbá a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél és Debrecen előtt a 215-ös kilométernél. Az egyik legjobb R&B dal a 2000-es évek elején ez volt, a Destiny's Child és a Say My Name most a 102.4 Best FM-en.
2: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Leállások jönnek a kormányablakokban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható. Házsbodobások jelentek meg Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: Több Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányablakban is átmenetileg szünetel majd az ügyfélfogadás szeptemberben technikai és karbantartási munkák miatt, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon mindhárom ügyfélszolgálat érintett, de eltérő időpontokban. A Kossuth téri kormányablak szeptember 7-től 9-ig, az Ady Endre úti 14-től 16-ig, a Széchenyi körúti pedig 21-től 25-ig lesz zárva. A megyében több más település kormányablakában is lesznek hasonló átmeneti leállások szeptember folyamán. Ügyintézés előtt érdemes ellenőrizni, hogy az érintett kormányablakban hogyan alakul a nyitvatartás. A Jász és Kun hagyományok megújításáról tartanak szakmai napot szeptember 11-én, pénteken a Szolnoki Vármegyeházán, közölte a megyei önkormányzat. Az Értékes Jászkunság című rendezvényen arról lesz szó, hogyan lehet a régi motívumokat és kézműves hagyományokat mai tárgyakon is használni. Bemutatják többek között a szűcshímzések jellegzetes mintáit és azt is, hogyan változott ezek használata az idők során. A programon Jász és Kun motívumokkal dolgozó tervezők is bemutatják munkáikat. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
3: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét este. A Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: A programsorozat szeptember 5-én az Erdők nappalával folytatódik. Országszerte vezetett családi túrákkal várják az érdeklődőket. A Szerelmes Shakespeare című romantikus komédia lesz a Szolnoki Szigligeti Színház évadának első bemutatója szeptember 25-én, közölte a teátrum. A darab a fiatal William Shakespeare történetét meséli el, aki alkotói válsággal küzd és nem talál ihletet az íráshoz. Egy váratlan szerelem azonban mindent megváltoztat, és végül ebből születik meg új műve. A történet az alkotást és a szerelmet állítja a középpontba, miközben Shakespeare életének és műveinek világából ismerít. Szokatlan bogárkolónia jelent meg egy fa törzsén Szolnok belvárosában, tudta meg a szoljon.hu. A hársbodobácsok több évtizede jelen vannak Magyarországon, és főként ősztől tavaszig lehet találkozni velük. Ilyenkor gyakran nagy csoportokban gyűlnek össze, elsősorban hársfák törzsén és vastagabb ágain, de más fafajokon is előfordulhatnak. Növényi nedvekkel táplálkoznak, így gyengíthetik a fákat. Magyarországon azonban eddig nem figyeltek meg jelentős károkat miattuk. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét.
4: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Nők háza néven egészségmegőrző program indul Szolnokon és 6 környező településen, számolt be a szoljon.hu. A kezdeményezés elsősorban a nőknek, az időseknek és a fogyatékossággal élőknek szól. A betegségek megelőzésére, valamint a testi és lelki egészség megőrzésére helyezi a hangsúlyt a kezdeményezés. Szolnok mellett Kőtelek, Nagykörű, Besenyszög, Százberek, Rákóczi falva és Rákóczi Újfalu kapcsolódik be a programba. A csaknem 194 millió forintos támogatásból megvalósuló projekt 2029. áprilisáig tart. Mintegy 3 hektáron égett a nádas a Cibakházi Hold Tisza partján, a tájvédelmi körzet területén, írja a szoljon.hu. A lángok helyenként 10-12 méter magasra csaptak fel, az oltást pedig az ingoványos talaj és a több méter magas, sűrű növényzet is nehezítette. A tűz megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, munkájukat helyi polgárőrök, halőrök, önkormányzati dolgozók és környékbeli is segítették. A lángokat végül sikerült megfékezni. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek, a futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
5: A tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízzel Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, amit Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek. Éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A mikrofon mögött pedig Fodor Attila, ezen a napon született Barabáski Zoltán és Damon Wayans, utóbbit a Dől a lében, az utolsó Cserkészben és a Kő agy őrnagyban láthattuk. Most viszont Sophie Ellis Bextor érkezik, akinek van új dala is, azonban az eddigi legjobbját hallgathatjuk most meg, Murder on the Dance Floor.
0: 102.4 Best FM.

népi megfigyelések alapján, ha a holnapi szombat napos lesz, akkor az ősz is szép napos idővel telhet majd. 102.4 Best FM a legjobb zenék, kezdetben sok napsütés lesz a holnapi napon. Aztán észak-észak-nyugat felől érkeznek a felhők és egy hideg front. Általában csapadékmentes lesz az idő, viszont egy-egy futó zápor kialakulhat helyenként. Az észak-nyugatira forduló szél pedig erős, helyenként viharos lesz. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul. Vasárnap csak kevés felhő lesz felettünk, többnyire napos idő várható, csapadék nélkül. Az észak-nyugati szél fog majd feltámadni ezen a napon, a hőmérsékletek 26 fok körül alakulnak. Ugyancsak 26 fok várható majd a hétfői napon is, amikor túlnyomóan derült napos időre van kilátás, a szél is mérséklődik, és csapadék sem valószínű majd. A hosszabb távú előrejelzések alapján a jövő hét közepén újra 30 fok fölött lehetnek a maximumok. Most Fatboy Slim és a Press You a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Városnap, Tápió szelén, holnap a Népkertben 13 órától 15 órától felép a Vadvirág zenekar, 16.40-től Siel Feri, majd Gitano, este 8-kor kezdődik majd a Kovalszki meg a Vega koncertje. Újszász városnapját is holnap ünneplik, már reggel 9-től térzenével, délután 5-től látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora, 19 órakor felép Jolly, majd 21 órakor kezdődik az Ocsó Macsó koncertje. Tiszakécskén holnap tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvénytéren. 17 órától ott felép a Spontán Blues Band, 19 órától Hatházi László és a Pardon Brandó, este 9-től pedig Király Viktor. Tajpán koncert holnap Szolnokon, itt a Tiszapart moziban, este 8 órától. Republik, éljenek a dalok, Tóth Zoltán élő nagy koncertje holnap este 7-től látható Turkevén, a Ligetben. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon szeptember 11-én pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok a Cifra kertben szeptember 11-én pénteken Vastag Csabával, Erősel és Piggy Boy-jal, valamint a Beatmakers-szel. 12-én szombaton fellép Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda Nagy Bogi, 13-án vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán szeptember 12-én szombaton már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka, Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, este 7:30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget szeptember 11-én és 12-én a Tisza Ligetben. Pénteken lesz déltől jótékonysági főzés, délután 6-tól fellép a Kékvirág trió, majd a Tehéntánc zenekar látható, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje tekinthető meg. Szombaton lesz kézműves vásár, néptánc és népdalműsor már reggel 9:30-tól. Lesz gyerekkoncert, és fellép majd a Sodrás népzenei kisegyüttes. Látható majd Teréki Kata műsora, a Kékvirág trió koncertje, 17:30-tól az Evenflow akusztikus koncertje tekinthető meg. Este 7-től a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar lép színpadra, míg este 9-től magyar és külföldi slágerekkel a C Sharps műsora látható. Gulyás Liget tehát szeptember 11 és 12-én a Tisza Ligetben. Ezúttal Dallos Bogival folytatjuk, Keresem a helyem a 102.4 Best FM-en.

Mi játsszuk a legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM, most jövök a fontosabb közlekedési infókkal. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkület van érvényben. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Millér telep után itt Szolnoknál csataszög felé a 32-24-esen útszűkület van útépítés miatt. Albertése és Dánszent Miklós között is útszűkületen kell keresztül hajtani. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet autózni. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületre kell figyelni a 7-es és 10-es kilométerek között. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. A Bátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé kell útépítésre számítani. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton dolgoznak, emiatt ott útszűkület van érvényben. Útszűkületre kell számítani továbbá a 42-es úton Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton kell lassabban haladni. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között. A 33-as úton az 51-es 58-as kilométerek között felújítási munkára kell számítani. Ugyancsak a 33-ason Debrecennél a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárásra kell számítani. Útszűkület mellett lehet autózni az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között. Útszűkület van továbbá a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél és Debrecen előtt a 215-ös kilométernél. A Supernatural album 8 Grammy-t is hozott Carlos Santanának, az ő dala szól most a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Leállások jönnek a kormányablakokban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható. Házsbodobások jelentek meg Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
1: Több Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányablakban is átmenetileg szünetel majd az ügyfélfogadás szeptemberben technikai és karbantartási munkák miatt, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon mindhárom ügyfélszolgálat érintett, de eltérő időpontokban. A Kossuth téri kormányablak szeptember 7-től 9-ig, az Ady Endre úti 14-től 16-ig, a Széchenyi körúti pedig 21-től 25-ig lesz zárva. A megyében több más település kormányablakában is lesznek hasonló átmeneti leállások szeptember folyamán. Ügyintézés előtt érdemes ellenőrizni, hogy az érintett kormányablakban hogyan alakul a nyitvatartás. A Jász és Kun hagyományok megújításáról tartanak szakmai napot szeptember 11-én, pénteken a Szolnoki Vármegyeházán, közölte a megyei önkormányzat. Az Értékes Jász-Kunság című rendezvényen arról lesz szó, hogyan lehet a régi motívumokat és kézműves hagyományokat mai tárgyakon is használni. Bemutatják többek között a szűcshímzések jellegzetes mintáit és azt is, hogyan változott ezek használata az idők során. A programon Jász és Kun motívumokkal dolgozó tervezők is bemutatják munkáikat. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
3: Szeretnék megmutatni mindenkinek az erdőjárás élményét este. A Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: A programsorozat szeptember 5-én az Erdők nappalával folytatódik. Országszerte vezetett családi túrákkal várják az érdeklődőket. A Szerelmes Shakespeare című romantikus komédia lesz a Szolnoki Szigligeti Színház évadának első bemutatója szeptember 25-én, közölte a teátrum. A darab a fiatal William Shakespeare történetét meséli el, aki alkotói válsággal küzd és nem talál ihletet az íráshoz. Egy váratlan szerelem azonban mindent megváltoztat, és végül ebből születik meg új műve. A történet az alkotást és a szerelmet állítja a középpontba, miközben Shakespeare életének és műveinek világából ismerít. Szokatlan bogárkolónia jelent meg egy fa törzsén Szolnok belvárosában, tudta meg a szoljon.hu. A házsbodobácsok több évtizede jelen vannak Magyarországon, és főként ősztől tavaszig lehet találkozni velük. Ilyenkor gyakran nagy csoportokban gyűlnek össze, elsősorban hársvág törzsén és vastagabb ágain, de más fafajokon is előfordulhatnak. Növényi nedvekkel táplálkoznak, így gyengíthetik a fákat. Magyarországon azonban eddig nem figyeltek meg jelentős károkat miattuk. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét.
4: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Nők háza néven egészségmegőrző program indul Szolnokon és 6 környező településen, számolt be a szoljon.hu. A kezdeményezés elsősorban a nőknek, az időseknek és a fogyatékossággal élőknek szól. A betegségek megelőzésére, valamint a testi és lelki egészség megőrzésére helyezi a hangsúlyt a kezdeményezés. Szolnok mellett Kőtelek, Nagykörű, Besenyszög, Százberek, Rákóczi falva és Rákóczi Újfalu kapcsolódik be a programba. A csaknem 194 millió forintos támogatásból megvalósuló projekt 2029 áprilisáig tart. Mintegy 3 hektáron égett a nádas a Cibakházi Hold Tisza partján, a tájvédelmi körzet területén, írja a szoljon.hu. A lángok helyenként 10-12 méter magasra csaptak fel, az oltást pedig az ingoványos talaj és a több méter magas, sűrű növényzet is nehezítette. A tűz megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, munkájukat helyi polgárőrök, halőrök, önkormányzati dolgozók és környékbeliek is segítették. A lángokat végül sikerült megfékezni. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek, a futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
5: A tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vizer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző. Ő lesz a következő években.
1: Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat záporzivatar. A nappali maximumok 28-30 fok körül lehetnek. Éjjel 17-19 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Ma már hallgattunk Destiny's Child-dalt, ebben a csapatban mutatkozott meg az a Beyoncé először, akinek ma van a szülinapja. Szintén ma ünnepel Mark Ronson, aki dolgozott együtt Amy Winehouse-zal, Lily Allen-nel, Robbie Williams-el, Christina Aguilera-val és Bruno Mars-szal is. Ed Sheeran szuper slágerét hallgatjuk ezúttal.
6: 102.4 West FM.

A népi megfigyelések alapján, ha a holnapi szombat napos lesz, akkor az ősz is szép napos idővel telhet majd. 102.4 Best FM a legjobb zenék, kezdetben sok napsütés lesz a holnapi napon, aztán észak-észak-nyugat felől érkeznek a felhők és egy hideg front. Általában csapadékmentes lesz az idő, viszont egy-egy futó zápor kialakulhat helyenként, az észak-nyugatira forduló szél pedig erős, helyenként viharos lesz. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul. Vasárnap csak kevés felhő lesz felettünk, többnyire napos idő várható, csapadék nélkül. Az észak-nyugati szél fog majd feltámadni ezen a napon, a hőmérsékletek 26 fok körül alakulnak. Ugyancsak 26 fok várható majd a hétfői napon is, amikor túlnyomóan derült napos időre van kilátás, a szél is mérséklődik, és csapadék sem valószínű majd. Zenében még mindig a nyarakat idézzük meg, DJ Jazzy Jeff-el és Fresh Prince-el.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Városnap, Tápió szelén, holnap a Népkertben 13 órától 15 órától felép a Vadvirág zenekar, 16.40-től Siel Feri, majd Gitano, este 8-kor kezdődik majd a Kovaszki meg a Vega koncertje. Újszász városnapját is holnap ünneplik, már reggel 9-től térzenével. Délután 5-től látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora. 19 órakor felép Jolly, majd 21 órakor kezdődik az Ocsó Macsó koncertje. Tiszakécskén holnap tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvénytéren. 17 órától ott felép a Spontán Blues Band, 19 órától Hatházi László és a Pardon Brandó, este 9-től pedig Király Viktor. Tajpán koncert holnap Szolnokon, itt a Tiszapart moziban, este 8 órától. Republik, éljenek a dalok, Tóth Zoltán élő nagy koncertje holnap este 7-től látható Turkevén, a Ligetben. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től, itt Szolnokon, a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon szeptember 11-én pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok a Cifra kertben, szeptember 11-én pénteken Vastag Csabával, Erősel és Piggy Boy-jal, valamint a Beatmakers-szel. 12-én szombaton fellép Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda Nagy Bogi, 13-án vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szeptember 12-én szombaton már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka, Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, este 7:30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget szeptember 11-én és 12-én a Tisza Ligetben. Pénteken lesz déltől jótékonysági főzés, délután 6-tól fellép a Kékvirág trió, majd a Tehéntánc zenekar látható, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje tekinthető meg. Szombaton lesz kézműves vásár, néptánc és népdalműsor már reggel 9:30-tól. Lesz gyerekkoncert, és fellép majd a Sodrás Népzenei kisegyüttes. Látható majd Teréki Kata műsora, a Kékvirág trió koncertje, 17:30-tól az Evenflow akusztikus koncertje tekinthető meg. Este 7-től a Bud Spencer és Terence Hill emlékzenekar lép színpadra, míg este 9-től magyar és külföldi slágerekkel a C Sharps műsora látható. Gulyás Liget tehát szeptember 11 és 12-én a Tisza Ligetben. A 2000-es évek emlékezetes dalai között Kelly Clarkson és a Since You Begun, itt a 102.4 Best FM-en.

Mi játszunk a legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM, most jövök a fontosabb közlekedési infókkal. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkület van érvényben. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Millér telep után itt Szolnoknál csataszög felé a 32-24-esen útszűkület van útépítés miatt. Albertisa és Dánszent Miklós között is útszűkületen kell keresztülhajtani. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet autózni. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületre kell figyelni a 7-es és 10-es kilométerek között. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Kunhegyesnél a 32-17-esen

kell számítani. Ugyancsak a 33-ason Debrecennél, a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárásra kell számítani. Útszűkület mellett lehet autózni az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között. Útszűkület van továbbá a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél és Debrecen előtt a 215-ös kilométernél. Indul a hétvége és mindjárt indul a Night Shift is, meg most én is indulok, passzolom tehát a mikrofont. Fodor Attila vagyok, jó hétvégét kívánok a 102.4 Best FM-mel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A kormány fő szerint több diplomásra van szüksége az országnak. Rengeteg kis benzinkút zárhat be a folytatásban. Szennyezés az iváncsai akkumulátorgyárban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Növelni kell itthon a diplomások arányát, mert ez a felemelkedés legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, jelentette ki a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter hozzátette, a kormány kész az ezzel kapcsolatos akadályok lebontására. Felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan nálunk az egyik legalacsonyabb a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők száma. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyelő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. Oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejérvár megyei falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A település közösségi oldalán jelezte, a szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A helyi jegyző szerint a gyár csak tegnap tájékoztatta az önkormányzatot az esetről, amelyet a múlt pénteken azonosítottak. A hatóságokat viszont azonnal és megszüntették a szennyezés forrását. Tart a vizsgálat az ügyben. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heimpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
2: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan vizketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére.
1: Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze ebből azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy hattól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akárcsak szerdánként. Szóval 6-7-ig én Whiteboy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra. Bring the action. When you

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

Na és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@vesztefembudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Vesztefem Magyarország az Insta, és Vesztefem a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve vesztefem.hu vagy vesztefemmagyarország.hu a weboldalunk. Welcome to Central Bay.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night

0: Shift.
1: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pusztító a száj, most a Tiszáért aggódhatunk. Alávág a klíma és a műméz a méhészeknek. Mindent tagad a pesterzsébeti csapágygolyós támadó. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós aszály miatt tovább apad a folyó. A kiskörei víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott, ezért legalább a felére kell csökkenteni a mezőgazdasági felhasználást. A jövő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, ott felfüggesztik a vízkivételt. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhész sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhpocsalát pusztulás várható az országban.
1: Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csaknem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Csúzlival kilőtt csapágygolyókkal vett célba egy boltot egy férfi Pesterzsébeten. A becsapódások megrongálták a kirakatot, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját, ablakát. A rendőrök gyorsan elkapták a tettest, ebben a térfigyelő kamerák és tanúk is segítettek. Az 51 éves férfi lakásán megtaláltak minden kelléket. A gyanúsított egyelőre tagad, kezdeményezték letartóztatását. Egy front ugyan holnap bekavarhat, de egész hétvégén folytatódik a kellemes nyári idő, már is mondom a részleteket. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hú, ezt múltkor hallottam, de lehet, hogy neked ez megvolt. Csak most így, hogy ez a általad készített Wanna Dance With Somebody, illetve Rihanna We Found Love. Ami ugye úgy kezdődik, tudod, ez a szabad asszociációk, hogy is mondjam, csak áramlása, hogy ugye ez úgy kezdődik, hogy Yellow Diamonds in the Sky. Hogy neked az megvan, hogy a sárga YouTube az micsoda?
4: What?
3: Nem? Nem. Nem csak a Yellow. Jó, akkor adáson kívül elmondom, jó, mert kapnánk a büntét, de nem hátul. A DJ FND elemez játszok mögött a mai Nácsik Texában.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Mondjuk pont a legjobbtól kérdezem, te, aki egyetlen fesztiválra nem tetted be a lábadat most már évek óta.
2: Nem, mert én csak fellépni megyek.
1: Na, jöjj, ezt meg az előző menedzsered intézt.
2: Igen,
1: nem
2: és...
1: Nem szó, Látom a fényt az alagút végén. Tehát nézd meg, tavaly itt volt már ugye a most hallható Tayo Cruz, idén itt volt a Timbaland. Hogy még a végén eljutunk, tehát hogy mint Nelly Furtado itt volt tavaly a szigeten. Még talán valami jó is lehet még addig, amíg még élünk.
2: Szerintem biztosan, hát miért egyébként nem rosszabb?
1: Hát miért? Oké, csak hát az előző 10 évben mi volt általában a Head Away Dr. Albán, meg nem is tudom milyen háromszög pörgetve 0-24.
2: Hát ne, szerintem azért sok, nagyon sok fellépő volt 10 év alatt.
1: Hát igen, de hogy nagyon sokan meg úgy kimaradtak, az, akiket az lehetett volna hozni.
2: Hát jó, de tudod, ezzel beszéltünk többször, hogy nem olyan egyszerű az, hogy mi is rámutatsz, hogy akkor őt hozom, mert nem tudod, hogy jár Európában, éppen akkor erre jár,
1: igen,
2: ha jár, akkor mennyiért jár, akar erre jönni. Tehát, hogy ez egy rengeteg összetevős, ez már sokszor elmesélték a fesztivál
1: szervezőt. Igen, tudom, jó, de most azért mit, hogy egy három Head Away fellépést azért nem cserélné be egy valamiért. Biztos, hogy lett volna olyan, akit így azt mondod, hogy majd jön majd még a Head Away.
2: Én egy David Hasselhoffot szerettem volna.
1: I've been looking for freedom.
2: Imádnám.
1: Kapaszkodnám el szőrébe.
2: Ha, biztos.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: A világ legegyszerűbb és legrövidebb konfja következik. Effi elérhetőségei.
2: DJ Effendi mindenhol.
1: Ugye mondtam?
2: Ennyi. Tényleg.

0: Ha már Timbaland így földobta ezt a kérdést, hogy if we ever meet again, hát persze, hogy fogunk.
1: Jövő szerdán.
2: Akkor még az ügyfeled leszek? Csak kérdezem, hogy most hogy van a szerződés?
0: Nem, csak állása. Figyelj. Már most még egyelőre mondom, hogy gyere, jó? Aztán, ha nagyon jó, nem történik semmi, akkor majd kérni foglak.
2: Majd megáll egy ilyen fekete autós, magyarul kevésbé beszélő, magas emberek jönnek.
0: Urbán úr, egyszer majd kérni fogunk magát.
2: Igen.
0: Hát majd, amikor már bástyáptál.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
4: Épülő szélerőművek, szót kapnak az önkormányzatok is, óriási elbocsátásokra készül egy német autógyártó. 9 nap egy alagútban túlélőket találtak Nepálban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elképzelhető, hogy már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek. Erről a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára beszélt. Tóth András szerint 2032-34 körül el lehet érni a 4000 megawatt plusz kapacitást. Hangsúlyozta, a befektetőknek be kell tartaniuk minden szabályt, így a környezetvédelemmel és zajszinttel kapcsolatos előírásokat is. Hozzátette, az önkormányzatok is beleszólhatnak majd a beruházások megvalósítására. Nem volt gond a görögdinnye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Kizuhant egy dolgozó tegnap a mentőszékház épületének 7. emeletéről Budapesten, már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezőség gyanúja, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják a részleteket. A mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy minden segítséget megadnak elhunyt bajtársuk családjának. 50 ezer munkahely megszüntetésére készül a Volkswagen csoport. A német autógyártó koncern egyelőre nem közölt részleteket. A vállalatcsoportot megviselik a közelmúltban bevezetett amerikai vámok, és egyre erősödik a kínai konkurencia a világpiacon. A jövőben mindenhol karcsúsítanak, a felére vágják vissza a csoport modellkínálatát. 2 túlélőt sikerült kimenteni egy alagútból Nepálban 9 nappal a pusztító villámárvíz után. Az egyik sikeres akcióról egy helyi parlamenti képviselő, a másikról a katonaság szóvívője számolt be. A hivatalos adatok szerint csaknem 1300-an vesztek oda a katasztrófában, 5500-an pedig eltűntek, 3 magyar is van köztük. Front érkezik fölénk, de nem hoz jelentős változást, íme a részletek. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
0: B.E.P., B.S.P. és E.V.E., ahogy csak saját magukra szoktak hivatkozni a dalokban. E.V.E., hát ő a legegyszerűbb, ő Eve. Ő is érkezik majd a következő órában van a Gangsta Lovinnal, a B.S.B. a Backstreet Boysra utal, jön majd az As Long As You Love Me, a B.E.P., vagyis a Black Eyed Peas pedig indítja az órát a Where Is The Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, az augusztus 22-i Chicane jubileumi nagyzenekaros koncert annyira jól sikerült Londonban, hogy már tervezik és szervezik a további európai dátumokat, és hogyha lehet hinni a híreknek, akkor 27-ben jövőre ugyanezt a projektet Chicane majd Ausztráliában és Új-Zélandon tervezi megturnéztatni. Brian Adams-el és a Don't Give Up-al érkezik itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuqua-n, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és minden jó megy, 28 decemberében jöhet a Michael.

Stefan a legjobb zenék a megjelenés évében, és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadó, Dalita Veszten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szennyezés az akugyárban, bevizsgálják a kutakat Iváncsán, a csemegeszőlő jelentheti a kitörést a hazai gazdáknak, pióca csempészt fogtak röszkén. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Növelni kell itthon a diplomások arányát, mert ez a felemelkedés legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, jelentette ki a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter hozzátette, a kormány kész az ezzel kapcsolatos akadályok lebontására. Felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan nálunk az egyik legalacsonyabb a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők száma. Oldószer került a talajba az iváncsai akugyár területén, olyan vegyület, amelynek akár magzatkárosító hatása is lehet, ha a szervezetbe kerül. A Fejérvár megyei község polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A cég állítása szerint a múlt pénteken azonosították a szennyezést, megszüntették a forrását és értesítették a hatóságokat. Tart a vizsgálat. Az ügyben. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő, a hazai termés azonban csak a kereslet 1/5-ét biztosítja, a többi import. A legújabb technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg holnap az 5. országos csemegeszőlő kiállításon Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
2: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentése. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése.
1: Több mint 3000 orvosi piócát találtak egy török sofőrkocsiában röszkén, egy hűtőtáskában rejtette el a védett állatokat a csempész. A magyar nadájnak is nevezett piócák eszmei értéke 25000 forint, így a teljes szállítmányi több mint 80 millió. A sofőrnek természetkárosításért kell felelnie, a piócákat a szegedi vadasparkba szállították. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Itt a Besten a szombaton nagy napja a hip-hop és az R&B szerelmeseinek, mert a Night Shift mindig 120 percnyi ilyen típusú mixel indul szombatonként, de a következő óra is azért eléggé jó lesz ilyen tekintetben. Jön a Fugees a Ready or Not, a Coolio a Too Hot-tal, itt lesz Montel Jordan és a This is How We Do It, és a sor legelején 50 Cent az In the Club-ban.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Természetesen ez a dal sem maradhatott ki, mint ahogy az összes nagy Sting és Police sláger is felcsendült az MVM Dome-on. Aki nem volt ott, nagyon-nagyon bánhatja. Csak abban lehet reménykedni, hogy Sting most már megtartja azt a jó szokását, hogy 2-3 évente mindig visszalátogat Magyarországra, és akkor 28-ban vagy 29-ben megint lehet őt majd élőben látni itt Budapesten, akkor viszont már tényleg senki ne hagyja ki. Jön Csaba, amivel is a Desert Rosalita Westen a legjobb zenék között.

Budapest, a FM a legjobb zenék. Pár nappal ezelőttig még azt mondták a meteorológusok, hogy egy kellemes nyári hétvégének nézhetünk elébe, hát most ehhez képest holnapra a mainál 5 fokkal hidegebb lesz. Nem lesz azért ez szörnyű, 25-26 fokra így is lehet számítani napközben, szombaton is és vasárnap is. A holnap egy picit kellemetlenebb lesz olyan szempontból, hogy hideg van.

Best FM a legjobb zenék. 2008 és 2013 között volt egy nagyobb 5 éves szünet, de azóta egy-két évente mindig ellátogat ide a Morcsival, sőt, volt olyan is, hogy egy éven belül kétszer tették tiszteletüket Magyarországon. Az idei is már megvolt, augusztus 10-én a Szigeten. Ők jönnek most a Rome Wasn't Built in a Day-jel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre többen és egyre többet vásárolnak, itthon tönkre mehetnek a családi benzinkutak. Az ekcémás gyerekek szüleinek segít a Heinpál kórház. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csak nem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyelő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heinpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
2: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan vizsgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, ez is egy körfolyamatot indít be, okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
1: Több mint 10 éven át kényszerített prostitúcióra két nőt egy házaspár Németországban most emeltek vádat ellenük. A Csongrád-Csanádvár megyei főügyészség szerint több mint 10 millió forintot kasszíroztak ezzel. Emellett egy idős embert kényszermunkára fogtak, szörnyű körülmények között tartották 20 éven át, és elvették a nyugdíját, úgy 20 millió forintot. Ha mindent beismernek, 14 év fegyház várhat rájuk. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Bűnösnek találták Keith D. Davis-t a Tupac Shakur elleni gyilkosság megszervezésében. És abár nem ő húzta meg a ravaszt, ettől függetlenül a szervezés maga is pontosan ugyanolyan súlyú elbírálás alá esik, mint maga a gyilkosság. Valamikor októberben lesz majd ítélethirdetés. Nálunk viszont a következő órában érkezik Tupac.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék. Elég sportos lesz ez az előttünk álló hétvége. Szombaton meccs lesz az Üllői úton, vasárnap pedig félmaratonisták lepik el Budapestet, úgyhogy ennek megfelelően, kedves autósok, készüljetek, hogy szombaton és vasárnap kis túlzással autóval járhatatlan lesz.

Best FM a legjobb zenék, Dwayne Keith D. Davis bűnös Tupac Shakur megölésének előkészítésében majdnem napra pontosan 30 évet kellett várni erre az ítéletre. Szerdán volt az ítélet, és hétfőn lesz Tupac Shakur halálának 30. fordulója.

Veszlefem a legjobb zenék, nem véletlenül éreztük úgy, hogy ez egy különösen meleg nyár volt, mert hogy az összes nyári napon, tehát tényleg minden nyári napon legalább egy olyan pontja volt az országnak, ahol 25 fok vagy a fölötti nappali maximumot mértek a meteorológusok, és amióta mérik a meteorológiai adatokat Magyarországon, azóta ilyen száraz nyarunk még sosem volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Pont úgy, mint jelenlegi zajló nagy közös amerikai turnéjukon ebben az órában, a mai utolsó 60 percben együtt lesz a TLC, az En Vogue és a Salt and Pepper. A Salt and Pepper hozza majd a Let's Talk About Sex című dalukat, a TLC érkezik a Waterfalls-zal, az En Vogue pedig a My Lovin-nal lesz hallható majd 11 és éjfél között itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en Wide Boy-jal.

0: DJ-vel. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, mivel egy Manchester illetőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra, aki az egész brigádot összeszervezte, Mike Pickeringre, illetve a keresztnevének első betűjére utal az M. Így lettek ők az M-People. Jön a Moving On Up itt a Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a jelenlegi zajló közös amerikai turnéjukon, és pontosan ez a sorrend. Először egy picikét az En Vogue, aztán a TLC, aztán a Salt and Pepper, és még egyszer ugyanez két órán keresztül. Hát most két órán keresztül nem tudjuk ezen lánycsapatokat pörgetni. Az En Vogue és a My Love megvolt, jön most a TLC és a Waterfalls, és hamarosan a Salt and Pepper is érkezik majd itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Besztetem a legjobb zenék, akkor vége a pénteknek, indulhat a hétvége. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap 6-8-ig hip-hop és R&B mixben, velem és Slim Fittel. Vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, akkor majd DJ Németi csatlakozik hozzám. Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Ez jönni, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave.

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Like no other. Flawless.